0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Anyák napja van ma. Mossuk meg a zöldségeket fogyasztás előtt. Szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg ad a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő öbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
1: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet inkább a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő, enyhíthető a vizsgadrók, szinte zavartalan lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, megfelelő gyakorlatokkal pedig enyhíthető a vizsgadrók.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fogod segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH 2025-ös ellenőrzési adatai, valamint más hatóságoktól és szervektől származó statisztikák alapján készült összefoglalójából. A hatóság közölte, az adatok szerint a gyakori EUTR ellenőrzések hatékonysága növelte a jogkövetési hajlandóságot az ország több pontján is. A tavalyi adatok szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Rövidebb útvonalon jár az egyes villamos ma és jövő vasárnap is. Karbantartást végeznek a szakemberek, ezért a járat nem közlekedik a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között. A szakaszon egyes jelzéssel pótlóbusz jár majd, közölte a BKK. Sok napsütésre, tiszta, derült időre számíthatunk ma, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. A délkeleti-keleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes időre készülhetünk, 20-25 fok között várható a csúcsérték. A nyugati ország részben ennél melegebb is lehet. Holnap is nagy részt derült napos idő várható, a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. 23-28 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hónap első vasárnapi rock reggele. A mikrofon mögött Dandó Állit halljátok. Május 3-a van, a pontos idő 6 óra 7 perc, és nagyon boldog névnapot kívánok az Irmáknak és a Tímeáknak. Valamint boldog anyák napját minden édesanyának, nagymamának, nevelőanyukának és mindenkinek, aki anyának érzi magát. Isten éltessen benneteket sokáig! Fantasztikus rockzenéket hozok nektek és mindenki másnak is. Hamarosan érkezik hozzánk az Aerosmith, itt lesz a Van Halen, és jön a Poison is. De előttük még egy romantikus vallomás következik a Junkies-tól. Ez a Miattad iszom, te állat. Itt a 103.9 Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Fél hét lesz 7 perc múlva, és jövő szerdán tölti be 81. életévét Bob Seger, a Heartland Rock műfaj egyik legnagyobb legendája. Innen is Isten éltesse őt sokáig, ez az All Time Rock and Roll.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik egy Van Halen klasszikus 1984-ből, amelyben David Lee Roth egy igazán szexi tanárnőről énekel. Jön a Hot for Teacher.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Anyák napja van ma. Mossuk meg a zöldségeket fogyasztás előtt. Szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő öbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbaba.
1: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedésen nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. 5 perccel járunk 7 óra előtt, és egy fontos évfordulós aktualitással megyünk tovább. Éppen ma van ugyanis 38 éve, hogy megjelent a Poison Open Up and Say A című második nagylemeze. A klasszikus korong egyszer és mindenkor a világsztár státuszba repítette a bandát, és egészen a második helyig jutott az amerikai albumeladási listán. Az anyagból több mint 5 millió példány talált gazdára csak az Egyesült Államokban, hiszen olyan slágerek kaptak helyet rajta, mint a Fallen Angel, az amerikai toplista első helyéig jutó Every Rose Has Its Thorn, vagy a most következő Nothing But a

0: 99. Rock FM.
1: A folytatásban jön Bryan Adams és a Waking Up the Neighbors lemez egyik legnagyobb slágere. Ez a Can't Stop This Thing We Started.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő, enyhíthető a vizsgadrók, szinte zavartalan lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, megfelelő gyakorlatokkal pedig enyhíthető a vizsgadrók.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fokot segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH 2025-ös ellenőrzési adatai, valamint más hatóságoktól és szervektől származó statisztikák alapján készült összefoglalójából. A hatóság közölte, az adatok szerint a gyakori EUTR ellenőrzések hatékonysága növelte a jogkövetési hajlandóságot az ország több pontján is. A tavalyi adatok szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Rövidebb útvonalon jár az egyes villamos ma és jövő vasárnap is. Karbantartást végeznek a szakemberek, ezért a járat nem közlekedik a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között. A szakaszon egyes jelzéssel pótlóbusz jár majd, közölte a BKK. Sok napsütésre, tiszta, derült időre számíthatunk ma, szinten felhő sem lesz majd felettünk az égen. A délkeleti-keleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes időre készülhetünk, 20-25 fok között várható a csúcsérték. A nyugati ország részben ennél melegebb is lehet. Holnap is nagy részt derült napos idő várható, a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. 23-28 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek május első vasárnapján. Ez itt a Hétvégi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Ne feledjétek, hogy anyák napja van. Köszöntsétek fel az édesanyákat és a nagymamákat. Már is érkezik Rob Zombie, itt lesz az Iron Maiden, és zenél majd a Foreigner is. Előttük pedig itt van a Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 3 perc múlva 7:30. És a múlt héten volt kereken 50 éve, hogy megjelent a Ramones önmagáról elnevezett bemutatkozó nagylemeze. Bár a korong annak idején kereskedelmileg nem lett túl sikeres, hatása felbecsülhetetlen mértékű, hiszen a mai napig gyakorlatilag a punk rock műfaj bibliájának számít. Erről szól most a banda talán legnagyobb himnusza, ez a Blitzkrieg Bop. Hey!

0: Rock FM.
1: A folytatásban a 90-es évek egyik legvidámabb alternatív rock bandájával megyünk tovább. Jön a Smash Mouth és az All Star.
2: Hey now, you're an All Star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Fokozott ellenőrzés indul az utakon, hit és humor is kell a nevelőszülőséghez. Napos, kis és szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi majd. A Road Pool akció keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, emellett a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják, olvasható a polisz.hu oldalon. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
4: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
3: Alig másfél hetük maradt a pártoknak és jelölteknek, hogy eltávolítsák a plakát kampányokat a közterületekről. A szabályok szerint a szavazás után egy hónapon belül, vagyis május 12-ig kell leszedni a hirdetéseket. A plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azokat kihelyezte, vagy akinek érdekében kikerültek. Ha ez nem történik meg időben, az önkormányzatok intézkedhetnek, és a költségeket is kiszámlázhatják. Július 24-én kezdődik, és 2027. május 23-án ér véget a labdarúgó NB1 következő idénye. Az MLS honlapján megjelent versenykiírás szerint a lebonyolításban nem lesz változás, vagyis a 12 csapat mindegyike 3 alkalommal találkozik minden ellenfelével. Az NB2-es csapatok július 26-án kezdik a következő idényt. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet inkább a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol a felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM, 3/4/80, és május 1-én volt kereken 50 éve, hogy az Iron Maiden karrierje első koncertjét adta a londoni St. Nick's Hall-ban. De a bandának jelenleg is van oka ünnepelni. Néhány napon belül ugyanis érkezik a mozikba a Burning Ambition című dokumentumfilmjük, idén pedig végre beiktatják őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. És természetesen nálunk is ők következnek. Ez a The Trooper.

0: 103.9 Rock FM.
1: Már is folytatjuk a Europe-pal és azzal a dalukkal, amelynek videóklipjében már nem John Norum gitárost, hanem a helyére érkező Key Marcellót láthattuk. Jön a The Final Countdown című album egyik legnagyobb himnusza, a Rock the Night.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, az édesanyákat ünnepeljük, marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, a héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha öbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbabát.
2: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet inkább a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap első vasárnapi rock reggele, mégpedig anyák napján. Engem Dandó Ádinak hívnak, és hamarosan jönnek az olyan nevek, mint az AC/DC, a Uriah Heep, vagy a Skid Row. De előttük még szálljunk el Lenny Kravitz-szel. Ez a Fly Away.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Most szerdán lett 76 éves Szűcs Antal Gábor, többek közt a Skorpió, a Dinamit és az Ősbikini gitárosa. 2000-ben Tátrai Tiborral megalapította a Latin Duót, 2009 óta pedig ismét tagja az új alakult Dinamitnak is. Isten éltesse totyát sokáig, ez az Arcok Áruhában.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik minden idők legnagyobb példányszámmal elkelt rock albumának címadó tétele. Jön az AC/DC és a Back in Black.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Sokat süt a nap. Demeter Dia vagyok. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, megfelelő gyakorlatokkal pedig enyhíthető a vizsgadrukk.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fokot segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH 2025-ös ellenőrzési adatai, valamint más hatóságoktól és szervektől származó statisztikák alapján készült összefoglalójából. A hatóság közölte, az adatok szerint a gyakori EUTR ellenőrzések hatékonysága növelte a jogkövetési hajlandóságot az ország több pontján is. A tavalyi adatok szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Rövidebb útvonalon jár az egyes villamos ma és jövő vasárnap is. Karbantartást végeznek a szakemberek, ezért a járat nem közlekedik a Göncárpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között. A szakaszon egyes jelzéssel pótlóbusz jár majd, közölte a BKK. Sok napsütésre, tiszta, derült időre számíthatunk ma, szinten felhő sem lesz majd felettünk az égen. A délkeleti-keleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes időre készülhetünk, 20-25 fok között várható a csúcsérték. A nyugati ország részben ennél melegebb is lehet. Holnap is nagy részt derült napos idő várható, a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. 23-28 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Kelet Rock FM. Örülhetnek a Uriah rajongói, ugyanis nemrég érkezett a fantasztikus hír, hogy a csapat Magicians Farewell nevű búcsúturnéja keretében Magyarországot is útba ejti. A koncertre a budapesti Barbanegrában kerül sor október 28-án, de nálunk már most még boxig zenélnek. Ez az Easy Living.

0: Rock FM.
1: A következő órát a 90-es évek egy slágeres csodája indítja. Jön a Spin Doctors és a Two Princes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Újabb razzia indul az utakon, hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, koranyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon, a rendőrség jövő héten a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi majd. A Roadpool akció keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, emellett a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják, olvasható a polisz.hu oldalon. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
4: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szervhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
3: Alig másfél hetük maradt a pártoknak és jelölteknek, hogy eltávolítsák a plakát kampányokat a közterületekről. A szabályok szerint a szavazás után egy hónapon belül, vagyis május 12-ig kell leszedni a hirdetéseket. A plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azokat kihelyezte, vagy akinek érdekében kikerültek. Ha ez nem történik meg időben, az önkormányzatok intézkedhetnek, és a költségeket is kiszámlázhatják. Július 24-én kezdődik, és 2027. május 23-án ér véget a labdarúgó NB1 következő idénye. Az MLS honlapján megjelent versenykiírás szerint a lebonyolításban nem lesz változás, vagyis a 12 csapat mindegyike 3 alkalommal találkozik minden ellenfelével. Az NB2-es csapatok július 26-án kezdik a következő idényt. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet inkább a keleti-délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel második felvonása 9 óra után. Ne feledjétek, hogy anyák napja van ma. Isten éltesse az édesanyákat és a nagymamákat is. Én Dandó Ádi vagyok, és robogunk tovább a legeslegkirályabb rockzenékkel. Hamarosan érkezik a Red Hot Chili Peppers, itt lesz az Accept, és jön a Deep Purple is. Ez pedig a The Doors, és a Break On Through to the Other Side. You know

103.9 Rock FM. Jövő héten szombaton, azaz május 9-én tartják Balázs Fecó emlékkoncertjét a Budapest Sport Arénában. A zenész idén lenne 75 éves, így a korán megmaradt tagjai és olyan énekesek, mint Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubit Petra vagy Gudics Máté megidézik Fecó szellemét. Most mi is rá emlékezünk. Ez a Ne állj meg soha!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most szerdán volt 46 éve, hogy megjelent az Edda bemutatkozó nagy lemeze. A korong mára már több mint 4 millió példányban talált gazdára, és olyan klasszikusok kaptak helyet rajta, mint az Álom, az Elhagyom a várost, az Álmodtam egy világot, vagy a most következő Minden sarkon álltam már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Anyák napja van ma. Mossuk meg a zöldségeket fogyasztás előtt. Szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha öbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
1: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet inkább a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátya a felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőtöt kívánok, sziasztok! Ez itt a Rock reggel hétvégi kiadása, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Ugye tudjátok, hogy anyák napja van, én pedig 10 óra után is szállítom nektek a legjobb rockzenéket. Hamarosan itt lesz velünk a Metallica, jön az Omen, és zenél majd az Alice in Chains is. Most pedig itt van a Dire Straits és a Sultans of Swing.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: 103.9 Rock FM. Idén januárban töltötte be 60. életévét Zana Zoltán. A dobosból lett rapper, így aztán egy Gangsta 60 fesztivál elnevezésű koncerttel ünnepli meg a kerek jubileumot. A bulira augusztus 15-én kerül sor a Budapest Parkban, és Zoli olyan bandái lépnek majd színpadra, mint a Cartel, a Jack-Jack, a KGB, az Action, vagy elődje a most következő Sex Action. Ez az Ahova Lépsz.
1: Hé, ide néz, édes! Minden

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

103.9 Rock FM. És így az óránk végéhez közeledve jöjjön most egy korszakalkotó évfordulós klasszikus. 1978. május 6-án látott ugyanis napvilágot a Van Halen Running with the Devil című kislemeze. A szám a banda bemutatkozó nagy lemezének nyitó tétele volt, ami a korunk többi dalával együtt újra definiálta azt, amit hard rockként ismert a világ. Jöjjön hát a szóban forgó alapvetés. Itt a 103.9 Rock.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Csoda szép vasárnapot kívánok, sziasztok! Ez itt a hétvégi Rock reggel utolsó 60 perce. 11 óra után a mikrofon mögött még Dandó Ádit halljátok. Innen is köszöntöm anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat. Isten éltesse őket sokáig. Ebben az órában is a legjobb rockzenék szólnak majd. Hamarosan érkezik a Pantera, itt lesz a Warrant, és jön az REO Speedwagon is. Ez pedig a Guns N' Roses és a You Could Be Mine.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És nem csak a Metallica rajongói örülhetnek, ugyanis a banda igazán menő előzenekarokat hoz magával a nyári koncertjeire, június 11-én és 13-án is. Az első este például az Avatar mellett nem kisebb név, mint a most következő Pantera melegíti majd be a közönséget a Puskás Arénában. Most pedig nálunk zúznak. Ez a Cemetery Gates.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és eljött a búcsú ideje. Ennyi fér bele a hónap első vasárnapi rock reggelébe. Most átadom a stúdiót Klamancse Krisztiánnak, délután 2-kor pedig Schubert Krisztián érkezik, és el sem mozdul mellőletek egészen éjfélig. Velem legközelebb jövő héten találkozhattok. Szombat reggel 6-kor ugyanitt várok mindenkit. Még egyszer sok boldogságot kívánok minden édesanyának. Köszönjük, hogy vagytok nekünk. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt veletek, ez pedig az REO Speedwagon és a Take It On The Run.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
2: A mai Rock Lexikon zenei kínálata Daryl Hall és John Oates és a Rich Girl, vagy a piramis Steve Miller a nevek között, Fleetwood Mac Double Play, Manfred Mann és a Blinded by the Light, vagy Jennifer Warnes egy önálló slágere a rock műfajban. Ha valakinek ismerős, hogy ez egy évből való, akkor nem téved, a mai Rock Lexikon speciális 1977 legnagyobb slágerei ezek, vagyis megint egy külön kiadásnál tartunk. Klamoncse Krisztián vagyok, 1977 az az év, amikor a csehszlovák ellenzék képviselői közzéteszik a Karta 77 elnevezésű dokumentumot, melyben kinyilvánítják, hogy céljuk az emberi jogok védelme. Január 7-én közben Prágában nyilvánosságra kerül az emberi jogokkal foglalkozó Karta 77, aláírói közül többet letartóztatnak. Hatályba lép a szocialista országokba érvényes úgynevezett piros útlevél. Sokan emlékeznek rá, Magyarországon is csak ez volt, jó sokáig. És 1977-ben Nagy-Britannia kölcsönt vesz fel a nemzetközi valuta alaptól. Daryl Hall és John Oates 1976-ban találkoznak és megalapítják a Hall & Oates duót. A 80-as évekre teljesedik ki a munkásság, de már a 70-es években is sikeresek az amerikai slágerlistákon. Az első óriási siker a Rich Girl 1977-ből.

103.9 Rock FM, és a Rock Lexikonban a mai alkalommal 1977 legnagyobb slágerei, úgy mint Steve Millertől a Jet Airliner, vagy a Piramistól Ha volna két életem. És a kezdődal a mai külön kiadásban Daryl Hall és John Oates és a Rich Girl 1976-ban találkoznak, 77-ben már amerikai slágerlistások, miközben a legjobb dalokat a 80-as években csinálják. Na de most a 70-es éveknél tartunk, abból is 1977 a Rock Lexikon külön kiadásában, és jön a Fleetwood Mac Rumors album Double Play-ben. Mármint az albumról két olyan dal, amely örökre meghatározta a zenekar karrierjét. Mindenek előtt a Dreams, Stevie Nicks szerzeménye. A Fleetwood Mac egyébként már a 70-es évek közepén a Warner Musickal volt leszerződve, és ezt a jó szokásukat tartották évtizedeken keresztül. A Double Play második állomása a Don't Stop, amely ugyanígy a Rumors albumról való. 1977-ben a legnagyobb sikereket aratja a különböző kislemezeknek köszönhetően, 1978-ban Grammy-díjat kap a Fleetwood Mac a Rumors albumért. Íme az FM Double Play most, a Dreams és a Don't Stop óriási slágerekkel.

A csapat neve Generál, ez a Lehettem volna. A dalt írták Miklós Tibor, Várkonyi Mátyás és a Hungaroton adta ki Magyarországon 1977-ben. Az évszám 1977 a mai alkalommal a Rocklexikon külön kiadásában, így aztán minden idők legjobb nagylemeze az első órában kihagyhatatlan, ők a Fleetwood Mac, az album címe Rumors, a Double Play két állomása pedig a Dreams, illetve a Don't Stop az elmúlt percekben. A második órában is jön majd egy újabb Rocklexikon Double Play. 1977 az az év, amikor újabb jelentős kölcsönt vesz fel a Magyar Nemzeti Bank. Nyugat-európai bankok akkori 150 millió dollárt utalnak át Magyarországnak. Elfoglalja hivatalát az 53 éves Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. demokrata párti elnöke, a külügyminiszter Cyrus Vance. És megnyitják 1977-ben a Ferihegyi repülőtér korszerű induló csarnokát, ezzel kétszeresére bővül a légi kikötő utas kapacitása. A Manfred Mann pedig eljátsza a Blinded by the Light-ot, eredetileg Bruce Springsteen szerzeménye, nem utolsó sorban a világsiker a csapattól. Manfred Mann

93.9 Rock FM. És a Rock Lexikon külön kiadás a mai alkalommal 1977-ből a 10cc munkássága is. A mostani sláger címe The Things We Do For Love. Eredetileg 1976-ban jelenik meg. A 10cc-nek egyébként is nagyon megy a szekér a 70-es évek közepén, hiszen minden idők egyik legjobb, klasszikus, szuper szerelmes dalát köszönhetjük nekik I'm Not In Love címmel. Omega még megelőzőleg a könyvelő álma. A szerzők ebben az esetben Molnár György, Kóbor János, Mihály Tamás, Benkő László és még Debreceni Ferenc is, szintén 77-ről beszélünk, és a 76-ban megjelenő szuperdal, ami később világsláger, de nem Bruce Springsteentől, pedig ő írja, Manfred Mann, Earth Band és a Blinded by the Light. 1977. február 7-én Budapesten felavatják a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 24 emeletes új épületét a Nagyvárad téren. Felavatják az új rádióadót Solton, amely a Kossuth rádió adásait sugározza. És a Richter skála szerinti 7,2-es erősségű földrengés hatalmas pusztítást visz végbe Románia délkeleti részén. A természeti csapás mintegy 1500 ember életet követel, 35 ezer család fedél nélkül marad. Jennifer Warnes nevét pedig a 70-es években halljuk először. Később ő az a Jennifer Warnes, aki vezeti az amerikai slágerlistát a Joe Cockerrel közösen énekelt Up Where We Belong című dallal, és 1987-ben újra vezeti az amerikai slágerlistát a Bill Medleyvel közösen énekelt dallal, Dirty Dancing betétdal I've Had the Time of My Life. Íme Jennifer Warnes önállóan 1977-ből a dal címe Right Time of the Night.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon. És a Rock Lexikon külön kiadásában, ebben a két órában 1977 legnagyobb slágerei, mint például Linda Ronstadt is 77-ből énekli az It's So Easy című dalt. Linda Ronstadt óriási sikereket ért el a 70-es, és aztán később a 80-as években is. Kimaradhatatlan a Uriah Heep és a Lady in Black, eredetileg 1972-es a kiadás, de az újra kiadott verzió 1977-es és top 5-ös sláger lesz az akkori NSK-ban, vagyis a Német Szövetségi Köztársaságban. Jennifer Warnes pedig a mostani hármas blokk legelején és a Rock Lady-k egymást is követhették volna, Jennifer Warnes vagy Linda Ronstadt. De Jennifer Warnes 1977-ből még önállóan énekli, hogy Right Time of the Night. Később 82-ben is és 87-ben is egy-egy duettel vezeti az amerikai slágerlistát. 77-ben Kádár János vezetésével párt és kormányküldöttség utazik az NDK-ba, akkori Német Demokratikus Köztársaság, aláírják az új 25 évre szóló barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. Ez az az év, amikor a holland KLM és az amerikai Panam Boeing 747-es repülőgépe összeütközik a Tenerife repülőtér kifutópályáján, 583 ember veszíti életét. Ez a repülés történetének eddigi legsúlyosabb szerencsétlensége. És az MSZMP Központi Bizottsága Magyarországon új, hosszú távú lakásépítési programról határoz 1977-ben. A Queen pedig elénekli az egyik legjobb dalát évtizedekre. We are the champions.

93.9 Rock FM. És a mai külön kiadás a Rock Lexikonban 1977 és a Best of, vagyis a legjobb slágerek. A legjobb slágerek a második órában is folytatódnak 77-ből. Jön az Aerosmith és az eredeti Walk This Way. Mert hogy később a dalt 1986-ban újra kiadták, de akkor szerepel már rajta a rap slágereket gyártó Run DMC is. A második órában a magyarok közül jön még az LGT is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Második óra, második kezdés, a Rock Lexikon a mai alkalommal külön kiadás 1977 és a Best of, vagyis a legjobb slágerek ezekben az órákban. Az év, amikor az Egyesült Államokban az először rendezett West Coast Computer Fair-en nyugati parti számítógépvásár Steve Jobs és Steve Wozniak bemutatták az Apple 2-es számítógépet. Június 1-én Magyarországon bevezetik a magánkereskedői igazolványt, amit szakképesítéshez kötnek, illetve június 16-án Leonid Brezhnev, az akkori SKP, vagyis Szovjet Kommunista Párt főtitkára, a leköszönt Nikolaj Podgornyi utódaként a Szovjetunió új államfője. Klamoncsek Krisztián vagyok, a Rock Lexikon folytatásaként a második óra kezdődala Aerosmith és a Walk This Way. 1976-os az eredeti kiadás 77 legjobb slágerei között is ott van, de a 70-es évek munkássága meg sem közelíti a későbbi 80-as évekbeli Aerosmith munkásságot, amikor többek között 1986-ban szuperschláger lesz a Walk This Way, a Run DMC és az Aerosmith közös előadásában. Íme az eredeti dal a 70-es évekből.

Kölcse Krisztiánnal. 7 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Ezt a csapatot úgy hívják, hogy Wings, a dal címe Maybe I'm Amazed, és méghozzá az élő verzió 1977-ből. Ismerős a Wings név, Paul McCartney és a Wings. Valamennyi dalt Paul McCartney, illetve akkori felesége Linda McCartney írta, a legtöbbet Paul, néha közösen egy-egy dalt. A Beatles hivatalos feloszlása után 1970-ben a tagok úgy döntenek, hogy szólóban folytatják tovább. A 70-es években mindenki sikeres, de talán akkor is a legsikeresebb Paul McCartney a csapatával, a Wings-el. LGT és az Engedj el még megelőzőleg a 77-es sikerek között Presser Gábor szerzeménye és a Hungaroton lemez kiadása ebben az évben, illetve az Aerosmith és az eredeti Walk This Way, Steven Tyler, Joe Perry a szerzők között és az eredeti Sony kiadás 1975-ös, az újra kiadás 1976-os, a végleges siker 1977-ig elnyúlik, de még itt sincs vége a történetnek, hiszen újra siker 1986-ban az újra kevert verzió a Run DMC-vel kiegészülve. Itt a Foreigner Double Play. Ők is óriásit mentek 1976-tól, a megalakulástól, de a 70-es évek végén az óriási sikerek ellenére sem voltak annyira sikeresek, mint később a 80-as években. A Foreigner 1977-ben olyanokat játszik és énekel, mint a Cold as Ice, vagy a Feels Like the First Time. Íme a Foreigner Double Play, a Rock Lexikon külön kiadásának második órájában.

103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon és a külön kiadás 1977 legnagyobb sikerei a magyarok közül, például a Color az elmúlt percekben, a dal címe Fényes kövek, Gulyás Pál és Bokor Tibor a szerzők között, óriási meglepetésre nem a Bokor testvérek, akik hárman alapították a Debreceni Orvostudományi Egyetemen a Color együttest. És még a Foreigner Double Play megelőzőleg. A Foreigner 1976-ban alakul, hivatalosan angol-amerikai rockcsapat, és 77-ben már olyan óriási sikereik vannak, mint a Cold as Ice, vagy a Feels Like the First Time. 77 az az év, amikor július 14-én New Yorkban megismétlődik az 1965-ös teljes áramkimaradás, fosztogatásokra is sor kerül. Augusztus 16-án Gracelandi Tennessee otthonában éri a halál Elvis Presleyt, illetve Budapesten a Népligetben átadják a planetáriumot. A Kansas pedig olyan slágerekkel jön, mint a minden idők legjobbjának számító Carry On, Wayward Son. Carry on.

103.9 Rock FM. Rock Lexikon külön kiadás a mai alkalommal 1977 és a legjobbak méghozzá két teljes órán keresztül. Alice Cooper, You and Me. A 70-es években óriásit megy, szinte minden évben van egy amerikai slágerlistás felvétele, 77-ből ez. És még az ILO megelőzőleg és a Telephone Line eredeti nevükön Electric Light Orchestra Magyarországon talán sosem mondta ki senki rádiós műsorvezetőket kivéve a teljes nevüket. Mindenki úgy hívta őket, hogy ELO, rövidített angol megnevezésükön ILO. Jeff Lynne óriásit megy az ilyen és ehhez hasonló felvételekkel a 70-es évek végén az ILO kapcsán. 1977 után hamarosan jön a Don't Bring Me Down, az is óriási sikernek számít. Na de most még 77-nél tartunk, és eredetileg 76-os kiadás a Kansas Carry On Wayward Son, ez is felkapaszkodik 77 legjobb sikerei közé egy évvel később. Szeptember 1-én az Egyesült Államok és Kuba 16 évi szünet után újra felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. 77. szeptember 14-e és 16-a között Budapesten aláírják a bős nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséről szóló csehszlovák-magyar kormányközi egyezményt. És október 3-án letartóztatják Indira Gandhit korrupció és hatalmi visszaélések vádjával, 16 óra elteltével szabad lábra helyezik. 1977 óriási év a Heart számára is. Anne és Nancy Wilson csapata, akik aztán a 80-as években újabb és újabb szuperslágerekkel jönnek, de a klasszikus rock évtizedében megalapozzák saját sikerüket örökre, hogy aztán a 80-as években válthassanak a populáris rockra. Íme a Heart 1977-es óriási klasszikus sikere a Barracuda.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon Best of a mai alkalommal. Persze nem különböző műsorok válogatása, hanem Best of 1977. Ezek itt a legjobbak az évből, mint például a Status Quo és a Rockin' All Over the World, V-motorok és a Motorbugi, vagy a Heart és a Barracuda. Haladjunk szépen sorjában John Fogerty eredeti slágere és szerzeménye a Rockin' All Over the World 1977 legjobb sikerei között. Akkor még senki sem sejti, hogy lesz egy Live Aid a Wembley Stadionban 1985-ben, amit stílusosan a Status Quo, stílusosan ezzel a bizonyos dallal nyit meg. Damien Ferenc szerzeménye még megelőzőleg, akkor már van V-motorok, már mint 1977-ben, előtte a Bergendi együttesben zenél és énekel. A V-motorok slágerének a címe Motorbugi, és még a Heart klasszikusa a Barracuda. Gyanítom, hogy ez mérföldkő az együttes életében, ha nincs ez, akkor nincs klasszikus rockműfaj a 70-es évek végéig bezárólag, és aztán nem lépnek át a 80-as évek populáris rock korszakába, de mindkettőben benne voltak, sőt, utána még a 90-es években is folytatódik a munkásság, de ezzel már nagyon messzire megyünk. 1977 a Rock Lexikonban most, az év, amikor december 1-én az MSZMP központi bizottságának ülése megállapítja, hogy a 77. évben elért eredmények elmaradnak a népgazdasági tervtől. December 3-án Josip Broz Tito, akkori jugoszláv, és Nikolaj Ceausescu, akkori román államfő leteszi a Vaskapu 2-es vízi erőmű alapkövét. És még ugyanebben az évben elkészül a Körösök vízlépcső rendszere, miután átadják ennek utolsó tagját, a Körösladányi duzzasztó művet. Én pedig elbúcsúzom azzal a dallal, amit mindenki ismer, mindenki szeret, és bár az igaz, lehet, hogy nem így tervezte, hogy ez legyen a pályafutás legnagyobb slágere, egyszerűen így alakult. Az akkori album egyébként 1978-ban egy évvel később Grammy-díjat is kap, miközben az Eagles már a 70-es évek közepétől szuper csapatnak számít, és bevallottan country rockot játszottak, de ezt annyira jól csinálták, hogy senki a nyomukba sem ért. Klamoncsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a Rock Lexikon egy hét múlva folytatódik. A mai különkiadás 1977-ből a Hotel Californiával zárul. A legendás csapat, az Eagles,

legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

nagyon szuper vasárnap délutánt megkezdtük. Ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián, és nincs megállás. Ahogy szoktuk, csak a legjobb rock dalok megszakítás nélkül. Na meg változatosan. Rolling Stones, Sympathy for the Devil, ez a next, aztán Demián Ferenc Elvesz egy gyémántok. Közben pedig jöttek az infók, üzenetek, életjelek, bármi van, az SMS Viber 20 999 103.

az Edda és a Mi vagyunk a Rock, itt a 103.9 Rock FM-en. Billy Idol, Rubber Yell, lesz pedig a Next lesz, de előtte a jelenléti év. Jöttek életjelek, itt van velünk Anikó, Teher Gabi, Molnár István, Hegerűs László, Vica és Roberto is. Köszönöm, hogy írtatok, és azt is, hogy velünk vagytok. Ha van még eféle, akkor jöhet az SMS Viber 20999-1039. Én pedig mindjárt mondom, hogy mi újság az utakon, de most Rebel Yell, ahogy ígértem.

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti haladást a 13. kerületben a Kerekes utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában is, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Kánai úton, valamint forgalmi rendváltozás van a Tippon utcában. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Breaking the Law, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát picit belassulunk így az óra végére, jön a U2 és a One, aztán némi szünet, de rögtön utána innen folytatjuk. Az óra startolója Alice Cooper lesz.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Ez volt a Bikini és az agy helyett itt a 103.9 Rock FM-en. És hát megkezdünk egy újabb zenei órát, 15 óra után vagyunk, 8 perccel lesz továbbra is a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát várom az infókat, üzeneteket, ha van valamink, ne tartsuk vissza, cserébe pedig zenélek. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ez jön mindjárt, de még előtte Aerosmith, Walk This Way. Most itt a rockon.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. Most pedig Honvágy ellen jön a Tankcsapda, akik legközelebb május 9-én lépnek majd színpadra. A helyszín a Zalaegerszegi Sörfesztivál lesz. Aztán van még két időpontom. Július 10 Balatonakaratja, majd szeptember 11 Pécs. Ezek vannak egyelőre a naptárban. Ha mennénk bármelyikre, jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestúj helyi úton. Csak óvatosan. Aztán időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, valamint van egy lezárás az 5. kerületben a Balaton utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor itt is kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Bad Moon Rising itt a 103.9 Rock FM-en. És hát Machine Gun Kelly zárja az órát, jön az I Think I'm Okay, ugyanis 16 óra vagyunk egy picivel, de van még vissza bőven a rock hétvégéből, úgyhogy aki teheti, tartsa velem a következő órában is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

16 óra után 10 perccel. Nagyon, de nagyon szuper vasárnap délután mindenkinek. Ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát ilyen napsütéses hétvégénk van. Ki mit szól hozzá? Lehet üzenni az SMS Viber 20999 a 103.9, de természetesen jöhetnek az infók is. Na meg jön a Next is. Love Hurts!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: De nem ám.
1: Sőt, örülünk tovább itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek! De még mielőtt hoznám a kövét, előtte gyors névnapozunk. Ma dupla csajos nap van. Irma és Tímea. Hölgyek, hatalmas kézcsók. Puszi és ölelés. Na meg Isten éltesse meg mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit. Get the funk out! Amit időközben erre is pöckölt, amit tarakkan.

0: közlekedés.
1: Egy sávlezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Kámfor utcában, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán van egy irányítás a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, és van még egy sávlezárás a 12. kerületben a Diósárokban is, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Hevesi Tamás, ezt egy életen át kell játszani itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön az orvégi klasszikus Red Hot Chili Peppers, a Scar Tissue, aztán tartunk egy rövid szünetet, majd Robbie Williams nyitja majd a kövi 60 percet, de tartogatok még azon kívül is bőven jó rock.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

17 óra után vagyunk 8 perccel. Hello mindenkinek, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián, és hát megkezdtük a mai rock hétvége utolsó délutáni óráját. De ez nem azt jelenti, hogy lassítanánk. Jesus Knows Me, ez jön most, közben pedig, ha lenne bármilyen info, akár az utakról, akár bármi másról, az SMS és Viber változatlan 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Scorpions és a Send Me an Angel itt a 103.9 Rock FM-en. És ha már Scorpions, ne felejtsük el, hogy lesz egy hatalmas buliuk itt Budapesten, méghozzá nem is olyan soká. A dátum június 20, a helyszín pedig az MVM Dom. Nem mondja senki, hogy nem szóltam időben. Na de, nem állunk meg itt. Már is jön a next, Robert Palmer, Addicted to Love. Most itt a rakka.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Kerepesi úton, aztán hasonló még a helyzet a 22. kerületben a Bartók Béla úton is, és van egy lezárás a Török utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

csak dolgozni ne kelljen. Ez volt a Bikinitől itt a 103.9 Rock FM-en. És hát hozom az óra végi klasszikust, Save Tonight, amivel zárjuk a mai délutánt, aztán érkezik majd egy pici szünet, de rögtön utána innen folytatjuk még az a Jimi Hendrix-el az élen, pár perc is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

kezdtük a vasárnap estét. Hello mindenkinek! Ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig a Schubert Krisztián. És hát nem állunk meg. Ja igen, és nagyon boldog anyák napját mindenkinek, aki tartja. Még mielőtt elfelejteném. Köszöntsük fel az édesanyákat. Sőt, nekik hozom a kövét. American Woman! Közben pedig, ha üzennénk, az SMS Viber 20 999 103.9.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Republic és a Szájjel kis madár. Itt a 103.9 Rock FM-en. Az AC/DC klasszikusa előtt pedig gyors időjárás. Mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra. Elvileg marad a többnyire napos idő egy 25 fokos délutáni maximummal, és még kedden is hasonló időnk lesz. Szerdára viszont ígérnek már csapadékot, meg pici leülést. Így tudom készülni. Yeah.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Hétvégi lezárás van a Pesti alsó rakparton, valamint van még egy lezárás a második kerületben a Gárdonyi Géza úton is, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Ezeken kívül pedig van még egy útszűkület a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél. Itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Jimmy Jamison és az I'm Always Here itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, Kenny Loggins Danger Zone, ami még mindenképpen befér, aztán meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, olyan remek dalokkal, mint például az Everything About You. Ez az a kezdés.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez a 103.9 Rock FM, és a pörök tovább a rock hétvége. Igaz, megkezdtük a mai utolsó órát, de tartogatok még jó rock dalokat. Hála mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig a Infodó SMS és Viber. Ha üzennénk, vagy van infónk, akkor csak a bátran. My Sharon, ez pedig a kövé.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

Ez a 103.9 Rock FM. És hát ezt most a Def Leppardnal folytatjuk, jön tőlük az Animal. És ne felejtsük, hogy van egy cikk a Def Leppardnal kapcsolatban a weblapunkon, ugyanis új trackkel jöttek ki. Erről minden továbbit megtalálunk a www.rockradio.hu oldalon. Érdemes kattintani.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Dózsa-György úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán hasonló a helyzet a Hungária körúton is, valamint van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Welcome to the Jungle, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a záró akkord, Ironic, ezzel búcsúztatjuk a mai rock hétvégét. De ne felejtjük, hogy 20 órától a Rock the Night, és én is maradok, úgyhogy aki tehet, tegye még így.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek! Elstartolt a mai Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig szokás szerint a Schubert Krisztián. Ugye hétvégén én vagyok Szili helyett. De a legjobb rockdalok változatlanul pörögnek, Black Wallet aztán tele lesz a város szerelemmel. Na meg reméljük én is tele leszek infókkal. Az SMS Viber 20999 103.9. Erre lehet betyögni.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Europe és a The Final Countdown itt a 103.9 Rock FM-en. És hát hazai jön, méghozzá a bikini. Nehéz a dolga a katonának, akiknek viszont nem nehéz, akik szeretnének eljutni egy bikini koncertre. Legközelebb május 16-án lépnek majd színpadra a helyszín Vác, aztán május 24 Siófok, majd július 3 itt Budapesten a Barbanegrában lesz egy hatalmas buli, méghozzá Vakáció címmel. Ezekre hangolódunk most.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Csak óvatosan. Aztán időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, valamint van egy lezárás az 5. kerületben a Balaton utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor itt is kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: mi pedig tudod, csak úgy nézed. Fölzi miért? Nem érted, tudsz fölzi? Tudsz fölzi?
1: 103.9 Rock FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Hát ha addig nem is, éjfélig biztos, ezért kezeskedem. Hello mindenkinek, nagyon szuper vasárnap estét. A stúdióban Schubert Krisztián, és hát ez a Rock the Night, megállás valamint megszakítás nélkül. Most épp jön egy kis német nyelv lecke. Rammstein, du hast, közben pedig, ha lenne bármi észrevétel, az SMS és Viber számunk 20 999 1039.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai vizekre evezünk, jön a Tankcsapda, akik szintén nagy turnézásokban vannak, legközelebb május 9-én a csapatnak majd egy jó kis bulit, méghozzá Zalaegerszegen. Aztán július 10 Balaton akaratja, majd szeptember 11 Bécs. Ezek vannak egyelőre.

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti haladást a 13. kerületben a Kerekes utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában is, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Kánai úton, valamint forgalmi rendváltozás van a Tippon utcában. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A The Doors és a Light My Fire itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, a Whitesnake, Give Me All Your Love. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. Aztán duplázunk, ugyanis fél táv. De mondom, ugyanennyi még vissza van, úgyhogy érdemes velem tartani a folytatásban is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel. Úgyhogy ha van valami, akkor jöhet. Az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail pedig infokukac@rockradio.hu. Ezekre lehet üzenni. Cserébe pedig zenélek. Bon Jovi, Living on a Prayer. Most itt a Rock-kal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt a Kim Novák és a Gyémánt itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a Survivor, valamint a Burning Heart előtte gyorsan mondom, hogy milyen időt ígérnek holnapra és a jövő hétre. Ha minden igaz, holnap még marad a többnyire napos idő egy 25 fokos délutáni maximummal, és hasonló időre van kilátás még kedden is. Szerdára viszont megjön a csapadék, és egészen péntekig marad. Ha meg lesz egy pici lehűlés is, a délutáni csúcsok 22 fok környéken alakulnak majd.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Give Some Love In itt a 103.9 Rock FM-en. Satisfaction, ez pedig a Next, na meg egy gyors promó a jövő hétre. Ne feledjük, hogy szombaton újra Rock Lexikon, délután 6-tól este 8-ig, na meg vasárnap déltől egészen délután 2-ig. Jön majd Klancse Krisztián, hoz rengeteg infót, na meg a legjobb rockdalokat. Aki teheti, tartsa majd velünk akkor is.

Ez így van. Na meg az is, hogy a következő órában innen folytatjuk. Ez a 103.9 Rock FM, Lagrange, ez pedig az óra vége, aztán meg is kezdjük a mai utolsó 60 percet, aki teheti, maradjon. Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

megkezdtük a mai utolsó órát. Hála mindenkinek! 23 óra után vagyunk, nem egészen 9 perccel, és ez még mindig a Rock the Night, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. Addig várom az infókat, üzeneteket. Bármi van, az SMS és Viber 20999-1039. Ezen lehet üzenni. Kölykök a hátsó udvarból, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte TNT az AC/DC-től.

benned szól egy hang, amit senki más nem hall, csak benned él egy kép.

A Tátrai Band és a Holt szerelme. Ez a 103.9 Rock FM. Free Alright Now, ez pedig a kövi. Na meg előtte egy gyors info, ne felejtsük, van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni, úgyhogy szerintem érdemes kattintani.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez volt Meatloaf és a Rock and Roll Dreams Come True itt a 103.9 Rock FM-en. És hát hozom a hajrát, lassan a műsor a végéhez közelíti, de még mindenképpen befér a For You, a bűvös kocka, a Knocking on Heaven's Door és a Here I Go Again is. De mindezek előtt Don't Stop Believin' most itt a Rockon.

Ez a 103.9 Rock. Maradt más hátra, mint a fájó búcsú, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi volt a mára én is. Robert Kisztán, köszönöm szépen a figyelmet. Én most lippenek. Legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. Addig is, rock legyen mindenkivel. További szuper estét. Ciao.

0: 103.9.
1: You know, she comes around.